0: yetti tug'ilganda endi misol uchun kim nima izlasak o'shani topadi deydi-yu. O'shanga o'xshab ular ham o'ziga mos narsani qidirib, o'ziga mos narsani topadi. Butun boshqa Amerikada ham misol uchun ikkita kambag'allar topib gapirtirish mumkin-da, misol uchun rahbariyatdan yoki hukumatdan norozi bo'lgan odamlar. Yoki eng kambag'al davlatda ham bor, misol uchun ikkita yaxshi adoq qilgan odamni maqtashib gapirtirishdi.
1: O'zini erkin deb hisoblaydigan o'zbekistonlik jurnalist fikrlari edi. Biroq biz bilan suhbatda bo'lgan o'zbek rasmiy matbuoti vakillari orasida o'zbekistonda matbuot erkinligi bormi degan savol javobini bilmasliklarini aytganlar ham bo'ldi. O'zbekiston televideniyasining o'zini olimjon deb tanishtirgan muharrirlaridan biri bilan suhbatimiz bunday bo'ldi.
0: O'zbekistonda matbuot erkinligi bormi degan savolga siz qanday deb javob bergan bo'lasiz?
2: Buni oddiy odamlarning gazetxon jurnalistlari, televizorda, radioni eshituvchilardan so'rash kerak, baholini ular beradi. To'g'rimi? Ular baholini ular beradi. Masalan, men sizga mazizni eshittirib, sizni eshitmagan bo'lsam, man sizga xolis, noxolis ekanligingizni qayerdan bilaman? To'g'rimi?
0: Yo'q, o'shanga o'sha xolis bo'lsin deb sizni fikringizni ham olmoqchiman-da aka.
2: Yo'q, kechirasiz og'ani. Man sizni eshitishni eshitgan bo'lsam ekan, men o'zim o'qimagan manba haqida fikr hech qachon berolmayman.
0: O'zbekistonda matbuot erkinligi bormi degan konkret savolga javob bera olmaysizmi siz bir matbuot vakili sifatida?
2: Uni man bilmadim. Uni oddiy tomoshabin eshituvchi gazetxon biladi.
1: O'zbekiston televideniyasi muharriri bilan suhbat edim. O'zbekiston matbuotiga ko'mak berish bilan shug'ullangan Internews xalqaro tashkilotining sobiq xodimi Baxtiyor Shohnazarov bugun bizga kelgan vaziyatni bunday tasvirlaydi.
3: O'zbekistondagi matbuot bilan bog'liq ahvol ham hozir biladi qanday nochor ahvoldaligini. Hozirgi ahvol hatto mana shu 90-chi yillarda o'rtalaridagi sharoitlarni solishtirganda mana shu 10 yil avvalgi vaziyatni ham hozir bechora jurnalistlar kunduz chiroy yoqidan qidirib topolmaydigan darajaga.
4: Using outer space for peaceful means may become an example of peaceful coexistence of all states.
5: Se classe parmi les grandes puissances spatiales du monde. Elle réussit à détenir en 2006 le leadership d'après le nombre de lancements d'électeurs de Cosmodrome. Les vecteurs russes ont lancé sur orbite près d'une centaine de nouveaux satellites, russes et étrangers. La construction du vecteur russe Angara touche à sa fin. Il sera plus puissant que le missile Proton, employé actuellement, et pourra mettre sur orbite les satellites plus lourds, raconte l'un des constructeurs du missile Alexei Gonchar.
6: Там тяжелый носитель, который должен перекрыть российские нагрузки, которые вводятся сегодня протоном. Протон на опорную орбиту...
5: Ce vecteur peut transporter 24 tonnes, tandis que Proton en assume 20. La charge utile d'Angara rendra possible le lancement dans l'espace de tous les appareils spatiaux dont la Russie a besoin sur l'orbite géostationnaire et basse. Les essais d'Angara seront engagés en 2010. Le vecteur est composé de...